ɔkyena nso yɛ ɔkyena awurade mu ayɛ awurade ma nim guaseɛ nkɔdurumerɛ bi na yɛnni baabi da nkɔdurumerɛ bi na yɛnsrɛ ansa ne yɛdi nkɔdurumerɛ bi na yɛde gye gu abɔnten awurade nyɛ saa da yɛkɔ awurade no masua kyerɛ no